0: A mit hozzád el, Cilla Gogol?
1: Milyen autim, melyen bánni? Excuse me!